Now you got me thinking. Let me tell you how it is.

0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigi

mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A jelentkezés első 6 órájában 24.743 kérelmet nyújtottak be a szerbiai belföldi üdülésre szánt turisztikai utalványokra. Mivel az állam összesen 30.000 utalványt biztosított, hétfő délutánra már a rendelkezésre álló keret több mint 4/5-ére jelentkeztek, közölte a szerbiai posta a tányuggal. Szerbiában jelenleg stabil az áramellátás és a helyzet kedvezőbb, mint a régió több országában. A tartós hőhullám és a Duna alacsony vízállása miatt azonban továbbra is fontos az ésszerű áramfogyasztás, mondta Duško Aničić, a szerbiai villamos energia hálózat végrehajtó igazgatója az RTS műsorában. Drasztikusan csökkentek a vérkészletek Szerbiában, különösen az A és a nulla vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból hiány van. A Szerbiai Vérátömlesztési Intézet sürgős felhívásban kérte az egészséges, nagykorú polgárokat, hogy mielőbb jelentkezzenek véradásra. Augusztus 9-ig meghosszabbították Szerbiában a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését, derült ki a hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatból. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról és tőlünk is augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és vidékünkről nézve jelentős részét eltakarja majd. Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzat a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az Aténtól nyugatra terjedő tűz elérte Agiaskepi települését, és már Psata felé közelednek a lángok, tájékoztat a görög média. A térségben harmadik napja nem sikerül megfékezni a tüzet, eddig több mint 111.000 hektár vált a lángok martalékává. A küzdelemben 7 repülőgép és 450 tűzoltó vesz részt. Gulácsi Péter 11 év után elhagyta Lipcsét, a spanyol élvonalban folytatja. A 36 éves magyar kapus a spanyol élvonalbeli Villarealhoz igazolt, ahol 2 évre szóló szerződést írt alá. A transfert a spanyol klub hétfőn este jelentette be, miután kivásárolta a játékost érvényes lipcsei szerződéséből. Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján. Az olasz Jannik Sinner pedig továbbra is meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Győzelemmel indította a szezont a TSC. Egy küzdelmes meccsen megérdemelt győzelmet arattak a Versec ellen a TSC arénában. Ma napos meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 27 fok körül alakul. Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig 2 intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hidegfront érkezik. Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor, zivatar, de úgy tűnik, nem lesz nagy zivatar tevékenység, sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

olvad a tél. A réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni.

Egészít, egészít, Adai Rádió. A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáénak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A jelentkezés első 6 órájában 24.743 kérelmet nyújtottak be a szerbiai belföldi üdülésre szánt turisztikai utalványokra. Mivel az állam összesen 30 000 utalványt biztosított, hétfő délutánra már a rendelkezésre álló

Több mint négyötödére jelentkeztek, közölte a szerbiai posta a Tanyuggal. Szerbiában jelenleg stabil az áramellátás és a helyzet kedvezőbb, mint a régió több országában. A tartós hőhullám és a Duna alacsony vízállása miatt azonban továbbra is fontos az ésszerű áramfogyasztás, mondta Duško Aničić, a szerbiai villamos energia hálózat végrehajtó igazgatója az RTS műsorában. Drasztikusan csökkentek a vérkészletek Szerbiában, különösen az A és a nulla vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból hiány van. A Szerbiai Vérátömlesztési Intézet sürgős felhívásban kérte az egészséges, nagykorú polgárokat, hogy mielőbb jelentkezzenek véradásra. Augusztus 9-ig meghosszabbították Szerbiában a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését, derült ki a hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatból. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról és tőlünk is augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és vidékünkről nézve jelentős részét eltakarja majd. Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzata a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az Aténtól nyugatra terjedő tűz elérte Agiaskepi települését, és már Psata felé közelednek a lángok, tájékoztat a görög média. A térségben harmadik napja nem sikerül megfékezni a tüzet, eddig több mint 111 ezer hektár vált a lángok martalékává. A küzdelemben 7 repülőgép és 450 tűzoltó vesz részt. Gulácsi Péter 11 év után elhagyta Lipcsét, a spanyol élvonalban folytatja. A 36 éves magyar kapus a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt, ahol 2 évre szóló szerződést írt alá. A transfert a spanyol klub hétfőnyesre jelentette be, miután kivásárolta a játékost érvényes lipcsei szerződéséből. Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján. Az olasz Jannik Sinner pedig továbbra is meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Győzelemmel indította a szezont a TSC. Egy küzdelmes meccsen megérdemelt győzelmet arattak a Berzsec ellen a TSC arénában. Ma napos meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 27 fok körül alakul. Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig 2 intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hidegfront érkezik. Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor, zivatar, de úgy tűnik, nem lesz nagy zivatar tevékenység, sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Eladó két Láncföld a hetedik dűlőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Nagyredák Trans Dió, Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A jelentkezés első 6 órájában 24.743 kérelmet nyújtottak be a szerbiai belföldi üdülésre szánt turisztikai utalványokra. Mivel az állam összesen 30.000 utalványt biztosított, hétfő délutánra már a rendelkezésre álló keret több mint 4/5-ére jelentkeztek, közölte a szerbiai posta a tanyuggal. Szerbiában jelenleg stabil az áramellátás és a helyzet kedvezőbb, mint a régió több országában. A tartós hőhullám és a Duna alacsony vízállása miatt azonban továbbra is fontos az ésszerű áramfogyasztás, mondta Duško Aničić, a szerbiai villamos energia hálózat végrehajtó igazgatója az RTS műsorában. Drasztikusan csökkentek a vérkészletek Szerbiában, különösen az A és a nulla vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból hiány van. A szerbiai vérátömlesztési intézet sürgős felhívásban kérte az egészséges, nagykorú polgárokat, hogy mielőbb jelentkezzenek vérkészletek.

híradásra. Augusztus 9-ig meghosszabbították Szerbiában a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését, derült ki a hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatból. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról és tőlünk is augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és vidékünkről nézve jelentős részét eltakarja majd. Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzata lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az Aténtól nyugatra terjedő tűz elérte Agiaskepi települését, és már Psata felé közelednek a lángok, tájékoztat a görög média. A térségben harmadik napja nem sikerül megfékezni a tüzet, eddig több mint 111 ezer hektár vált a lángok martalékává. A küzdelemben 7 repülőgép és 450 tűzoltó vesz részt. Gulácsi Péter 11 év után elhagyta Lipcsét, a spanyol élvonalban folytatja. A 36 éves magyar kapus a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt, ahol 2 évre szóló szerződést írt alá. A transfert a spanyol klub hétfőn este jelentette be, miután kivásárolta a játékost érvényes lipcsei szerződéséből. Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján. Az olasz Jannik Sinner pedig továbbra is meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Győzelemmel indította a szezont a TSC. Egy küzdelmes meccsen megérdemelt győzelmet arattak a Versec ellen a TSC arénában. Ma napos meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 27 fok körül alakul. Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig 2 intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hidegfront érkezik. Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor, zivatar, de úgy tűnik, nem lesz nagy zivatar tevékenység, sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

semmit, ahol el se férek. Mint az űzött hadak, úgy én szabadon. Ki, aki tűzött hadak, minden hatalom. Hátszor jöhet be még úgy a tombola vajon, hogy szinte tombola vagyon, betombolva ravadon. Keserű pirula mindig az a lék, de kikinek az ura, én a magamé. Egyszerű figura vagyok, az a szép, hogy bedobom.

0: lehetett, mint...
1: Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegő hőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletveszés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsics utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A jelentkezés első 6 órájában 24.743 kérelmet nyújtottak be a szerbiai belföldi üdülésre szánt turisztikai utalványokra. Mivel az állam összesen 30.000 utalványt biztosított, hétfő délutánra már a rendelkezésre álló keret több mint 4/5-ére jelentkeztek, közölte a szerbiai posta a Tanyuggal. Szerbiában jelenleg stabil az áramellátás és a helyzet kedvezőbb, mint a régió több országában. A tartós hőhullám és a Duna alacsony vízállása miatt azonban továbbra is fontos az ésszerű áramfogyasztás, mondta Duško Aničić, a szerbiai villamos energia hálózat végrehajtó igazgatója az RTS műsorában. Drasztikusan csökkentek a vérkészletek Szerbiában, különösen az A és a nulla vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból hiány van. A szerbiai véretömlesztési intézet sürgős felhívásban kérte az egészséges, nagykorú polgárokat, hogy mielőbb jelentkezzenek véradásra. Augusztus 9-ig meghosszabbították Szerbiában a kőolaj származékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését, derült ki a hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatból. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról és tőlünk is augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és vidékünkről nézve jelentős részét eltakarja majd. Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzat a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az Aténtól nyugatra terjedő tűz elérte Agiaskepi települését, és már Psata felé közelednek a lángok, tájékoztat a görög média. A térségben harmadik napja nem sikerül megfékezni a tüzet, eddig több mint 111 000 hektár vált

lángok martalékává. A küzdelemben 7 repülőgép és 450 tűzoltó vesz részt. Gulácsi Péter 11 év után elhagyta Lipcsét, a spanyol élvonalban folytatja. A 36 éves magyar kapus a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt, ahol 2 évre szóló szerződést írt alá. A transfert a spanyol klub hétfőn este jelentette be, miután kivásárolta a játékost érvényes lipcsei szerződéséből. Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján. Az olasz Jannik Sinner pedig továbbra is meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Győzelemmel indította a szezont a TSC. Egy küzdelmes meccsen megérdemelt győzelmet arattak a Berzsec ellen a TSC arénában. Ma napos meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 27 fok körül alakul. Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig 2 intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hidegfront érkezik. Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor, zivatar, de úgy tűnik, nem lesz nagy zivatar tevékenység. Sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

kiadó földet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155. 107,7 Adai Rádió.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumixíles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

0: Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Eladó két lánc föld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkai sori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges bontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A jelentkezés első 6 órájában 24.743 kérelmet nyújtottak be a szerbiai belföldi üdülésre szánt turisztikai utalványokra. Mivel az állam összesen 30.000 utalványt biztosított, hétfő délutánra már a rendelkezésre álló keret több mint 4/5-ére jelentkeztek, közölte a szerbiai posta a Tanyuggal. Szerbiában jelenleg stabil az áramellátás és a helyzet kedvezőbb, mint a régió több országában. A tartós hőhullám és a Duna alacsony vízállása miatt azonban továbbra is fontos az ésszerű áramfogyasztás, mondta Duško Aničić, a szerbiai villamos energia hálózat végrehajtó igazgatója az RTS műsorában. Drasztikusan csökkentek a vérkészletek Szerbiában, különösen az A és a nulla vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból hiány van. A szerbiai vérátömlesztési intézet sürgős felhívásban kérte az egészséges, nagykorú polgárokat, hogy mielőbb jelentkezzenek véradásra. Augusztus 9-ig meghosszabbították Szerbiában a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését, derült ki a hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatból. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról és tőlünk is augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és vidékünkről nézve jelentős részét eltakarja majd. Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzata a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az Aténtól nyugatra terjedő tűz elérte Agiaskepi települését, és már Psata felé közelednek a lángok, tájékoztat a görög média. A térségben harmadik napja nem sikerül megfékezni a tüzet, eddig több mint 111 ezer hektár vált a lángok martalékává. A küzdelemben 7 repülőgép és 450 tűzoltó vesz részt. Gulácsi Péter 11 év után elhagyta Lipcsét, a spanyol élvonalban folytatja. A 36 éves magyar kapus a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt, ahol 2 évre szóló szerződést írt alá. A transfert a spanyol klub hétfőn este jelentette be, miután kivásárolta a játékost érvényes lipcsei szerződéséből. Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján. Az olasz Jannik Sinner pedig továbbra is meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Győzelemmel indította a szezont a TSC. Egy küzdelmes meccsen megérdemelt győzelmet arattak a Versec ellen a TSC arénában. Ma napos meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 27 fok körül alakul. Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig 2 intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely

folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére gyenge hidegfront érkezik. Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor, zivatar, de úgy tűnik, nem lesz nagy zivatar tevékenység. Sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi Kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáénak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

akinek fáj még az is, velem maradt neki minden, a szabad ő a sodró, szerelem a hirtelen harag, a szív beleszakad, ahogy megvált.

0: A pontos idő 13 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A jelentkezés első 6 órájában 24.743 kérelmet nyújtottak be a szerbiai belföldi üdülésre szánt turisztikai utalványokra. Mivel az állam összesen 30.000 utalványt biztosított, hétfő délutánra már a rendelkezésre álló keret több mint 4/5-ére jelentkeztek, közölte a szerbiai posta a Tanyuggal. Szerbiában jelenleg stabil az áramellátás és a helyzet kedvezőbb, mint a régió több országában. A tartós hőhullám és a Duna alacsony vízállása miatt azonban továbbra is fontos az ésszerű áramfogyasztás, mondta Duško Aničić, a szerbiai villamos energia hálózat végrehajtó igazgatója az RTS műsorában. Drasztikusan csökkentek a vérkészletek Szerbiában, különösen az A és a nulla vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból hiány van. A szerbiai vérátömlesztési intézet sürgős felhívásban kérte az egészséges, nagykorú polgárokat, hogy mielőbb jelentkezzenek véradásra. Augusztus 9-ig meghosszabbították Szerbiában a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését, derült ki a hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatból. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról és tőlünk is augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és vidékünkről nézve jelentős részét eltakarja majd. Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzata lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az Aténtól nyugatra terjedő tűz elérte Agiaskepi települését, és már Psata felé közelednek a lángok, tájékoztat a görög média. A térségben harmadik napja nem sikerül megfékezni a tüzet, eddig több mint 111 ezer hektár vált a lángok martalékává. A küzdelemben 7 repülőgép és 450 tűzoltó vesz részt. Gulácsi Péter 11 év után elhagyta Lipcsét, a spanyol élvonalban folytatja. A 36 éves magyar kapus a spanyol élvonalbeli Villarrealhoz igazolt, ahol 2 évre szóló szerződést írt alá. A transfert a spanyol klub hétfőn este jelentette be, miután kivásárolta a játékost érvényes lipcsei szerződéséből. Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján. Az olasz Jannik Sinner pedig továbbra is meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Győzelemmel indította a szezont a TSC. Egy küzdelmes meccsen megérdemelt győzelmet arattak a Versec ellen a TSC arénában. Ma napos meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 27 fok körül alakul. Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig 2 intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hidegfront érkezik. Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor, zivatar, de úgy tűnik, nem lesz nagy zivatar tevékenység, sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre. Adai Rádió. Hírek minden órában.

kiadóföldet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

0: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans ADA, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.
1: Még mindig rólad írottad, úgy érzem, te vagy minden hang, de minden hang.
0: ADAI Rádió.

0: Radicevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Eladó két lánc föld a hetedik düllőben. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet. 024 854 435.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig. Kiadó földet keresek az adai, moholi, valkaisori és törökfalui határban. Kifizetés megegyezés szerint. Telefonszám 062 85 67 155.

kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853-193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A jelentkezés első 6 órájában 24.743 kérelmet nyújtottak be a szerbiai belföldi üdülésre szánt turisztikai utalványokra. Mivel az állam összesen 30 ezer utalványt biztosított, hétfő délutánra már a rendelkezésre álló keret több mint 4/5-ére jelentkeztek, közölte a szerbiai posta a tányuggal. Szerbiában jelenleg stabil az áramellátás és a helyzet kedvezőbb, mint a régió több országában. A tartós hőhullám és a Duna alacsony vízállása miatt azonban továbbra is fontos az ésszerű áramfogyasztás, mondta Duško Aničić, a szerbiai villamos energia hálózat végrehajtó igazgatója az RTS műsorában. Drasztikusan csökkentek a vérkészletek Szerbiában, különösen az A és a nulla vércsoportból, valamint valamennyi RH negatív vértípusból hiány van. A Szerbiai Vérátömlesztési Intézet sürgős felhívásban kérte az egészséges, nagykorú polgárokat, hogy mielőbb jelentkezzenek véradásra. Augusztus 9-ig meghosszabbították Szerbiában a kőolajszármazékokra kivetett jövedéki adó ideiglenes 20%-os csökkentését, derült ki a hivatalos közlönyben megjelent kormányhatározatból. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról és tőlünk is augusztus 12-én. A ritka jelenséget kora este lehet majd látni. A részleges napfogyatkozáskor a hold a lemenő nap elé úszik, és vidékünkről nézve jelentős részét eltakarja majd. Víztakarékosságra szólította fel hétfőn a horvátországi Krk városa és a sziget 6 önkormányzat a lakosságot, a vállalkozásokat, valamint a turistákat, mert a tartós aszály következtében az elmúlt 4 évtized egyik legalacsonyabb vízszintjét mérték a helyi vízbázisokon. Az Aténtól nyugatra terjedő tűz elérte Agiaskepi települését, és már Psata felé közelednek a lángok, tájékoztat a görög média. A térségben harmadik napja nem sikerül megfékezni a tüzet, eddig több mint 111 ezer hektár vált a lángok martalékává. A küzdelemben 7 repülőgép és 450 tűzoltó vesz részt. Gulácsi Péter 11 év után elhagyta Lipcsét, a spanyol élvonalban folytatja. A 36 éves magyar kapus a spanyol élvonalbeli Villarealhoz igazolt, ahol 2 évre szóló szerződést írt alá. A transfert a spanyol klub hétfőn este jelentette be, miután kivásárolta a játékost érvényes lipcsei szerződéséből. Novák Djokovic szerb teniszező 3760 ponttal megőrizte 5. helyét a férfiak ATP ranglistáján. Az olasz Jannik Sinner pedig továbbra is meggyőzően áll a lista élén 13450 ponttal, a spanyol Carlos Alcaraz 8160 ponttal a második, míg a német Alexander Zverev 8120 ponttal a harmadik helyen áll. Győzelemmel indította a szezont a TSC. Egy küzdelmes meccsen megérdemelt győzelmet arattak a Berzsec ellen a TSC arénában. Ma napos meleg időre számíthatunk, a hőmérséklet nappal 39, este 27 fok körül alakul. Tavaly összesen 70 forró napot mértek a szakemberek, az idei nyáron pedig eddig 2 intenzív hőhullám ért el Vajdaságot. A klímaberendezések és a ventilátorok ezekben a napokban szinte folyamatosan működnek. A térség időjárását jelenleg egy anticiklon alakítja, amely folyamatosan meleg levegőt szállít fölénk. Jó hír azonban, hogy hétvégére egy gyenge hidegfront érkezik. Pénteken a hidegfront este felé jön, remélhetőleg lesz zápor, zivatar, de úgy tűnik, nem lesz nagy zivatar tevékenység, sok helyen nem is lesz csapadék, csak szélerősödés. Köszönöm a figyelmet, hírenget hallották!

Tájékoztatjuk a tisztelt polgárokat, hogy a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet figyelmeztetése szerint a következő napokban ismét vörös meteorológiai riasztás lesz érvényben a várható rendkívül magas levegőhőmérséklet miatt. A magas hőmérséklet kedvezőtlenül befolyásolhatja valamennyi polgár egészségi állapotát, különösen az idősebb személyek, a krónikus betegek, a várandós nők és a kisgyermekek egészségét. Ezért felhívjuk valamennyi polgár figyelmét arra, hogy legyenek óvatosak és tartsák be az ajánlott védekezési intézkedéseket. Kerüljék a közvetlen napfényen való tartózkodást 10 és 17 óra között. Fogyasszanak elegendő mennyiségű vizet és más alkoholmentes italt. Viseljenek könnyű, világos színű és szellős ruházatot, valamint sapkát vagy kalapot a szabadban való tartózkodás során. Kerüljék az intenzív fizikai tevékenységet a nap legmelegebb időszakában. Rendszeresen szellőztessék és hűtsék azokat a helyiségeket, amelyekben tartózkodnak. Fordítsanak különös figyelmet a gyermekekre, az idősebb személyekre és a krónikus betegekre, valamint a házi kedvencekre. Olyan tünetek jelentkezése esetén, mint a szédülés, hányinger, fejfájás, szapora szívverés vagy eszméletvesztés, haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni. Kérjük a polgárokat, hogy kövessék az illetékes intézmények hivatalos tájékoztatásait, és felelősségteljesen járjanak el saját egészségük és hozzátartozóik egészségének védelme érdekében.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Értesítjük a polgárokat, hogy a községünk területén közlekedő ingyenes buszjárat augusztus 3-a és 21-e között szünetel. A polgárok augusztus 24-től vehetik újra igénybe a buszjáratot, a már korábban megjelentetett nyári menetrend szerint. A szeptemberi menetrendről értesíteni fogjuk a lakosságot.

A tartományi kormánnyal és a tartományi egészségügyi titkársággal való eredményes kapcsolattartásnak köszönhetően az Adai Egészséghez ismét sikeres pályázatot tudhat magáinak. A titkárság támogatásának köszönhetően az intézmény gépparkja egy Skoda Fabia Essence személyautóval bővült. Az új jármű elsősorban a terepes szolgálat, a terepi orvosi vizitek és ápolói ellátás, valamint a védőnői szolgálat mindennapi munkáját fogja segíteni községünk területén. Ez a beszerzés folytatása az elmúlt évek sikeres projektjeinek, amelyek során korábban már új mentőautóval és a dialízisre szorulók szállítására alkalmas kombival is gazdagodott az intézmény.

0: 107.7 FM. The best music non-stop.
1: Radio Ada, uvek uz vas.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107,7 MHz FM stereo, radio.
1: FM.
2: Let's get retarded in here.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7